Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Na, akkor vágjunk bele. Melyik fába? Vagy inkább jöjjön szeptember utolsó hétfője. És ez se induljon másképp, mint az összes többi. A szokásos jó kívánsággal. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, és ez a hetük tartalmas. Jó reggelt!

szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Twin One és a táncos, vagyis Dancer. 8 perccel járunk 6 óra után, és ha már a számoknál tartunk, nem veszélyesek a ma reggeli hőértékek, vannak fagypont alatti hőértékek fenn a hegyekben. Kettőt említenék meg, nem sokkal van több. A Bucsecs-hegységben az Omul csúcsnál, illetve len a déli Kárpátoknál ott a Parink-hegység, Lotru-hegység pontosabban, na, mínusz 1 fok van itt is, ott is, úgyhogy ezek a fagypont alatti hőértékek, ha vannak hozzá közeli értékek, ahhoz nem is kell messzire menni, elég csak átmenni a hegyen, a mi hegyünkön, Csíkszeredába, ahol 0 Celsius fok van. Igaz, hogy mínusz 0,3, ez lenne a pontos érték, de hát a meteorológusok szívesen kerekítenek, és ezt akkor úgy 0 Celsius fokként tüntetik fel a térképen, ami valójában mínusz 0,3. Maros-Hévízen van 1 fok, Gyergyalfaluban 2, mi nálunk pedig több mint az összes helyen együttvéve 5 Celsius fokkal indul a nap Székelyudvarhelyen. Ha minden igaz, a következő napokban is, sőt merem mondani, legalábbis a múlt heti prognózis alapján, hogy akár egész héten ilyen időre számíthatunk, nem túl sok extrémmel, de jönnek mindjárt a legfrissebb infók.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Tartson lépést a világgal. Utazzon a Transptúrral.
3: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
2: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
3: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
2: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

Vetes Moli, Rush, egy kis sietség. Hát, ilyenkor reggel azért előfordul, benne van a pakliban a legrosszabb, amikor az ember elalszik, és semmit sem tud, a reggeli, hát szinte már reflexé vált megszokott dolgokból, semmit nem tud a megszokott ritmusban csinálni. Bár vannak olyanok, hogy elkéstem, most, hogy 5 perc, vagy 10 perccel hamarabb, vagy korábban érkezem, mindegy, mert így is úgy is kések. És akkor ez a jó, ez a helyes cselekedet, és akkor ugyanúgy nyugodtan a megszokott tempóban végzi el a reggeli megszokott dolgokat, csak hogy nehéz leküzdeni, mert van az a dolog, hogy elkéstünk jó, gyorsan, akkor mindent legalább 2-3-szoros sebességgel csináljuk, és hiába végzünk el mindent, esetleg ha van olyasmi, amit kihagyhatunk, így is elkéstünk a melóból, és van, amikor ez az egész napra rányomja a bélyegét. Na, nagyon ritka nálam az ilyesmi, benne van a pakliban, bármikor megtörténhet, hála jó Istennek azért 90, nem tudom hány százalékos esetben, lehet 95 felett van, sőt, közelíti a 96-ot, 7-et, akár többet is. 6 órakor én megszólaltam. Hétköznap, nyilván. Na és akkor ismét számok ezúttal, hogy milyen időjárásra és milyen hőértékekre számíthatunk. Hát folytatódik a nyugodt ősz. Nem azt mondom, hogy eseménytelen, mert végül is bármi történik, süt a nap, az is egy esemény, de ilyen extrém megnyilvánulásoktól mentes lesz ez a hét is. Olykor felhőségbolttal, de ahogy látom, többségében tiszta égbolttal, tehát napsütésből lesz több, mint mondjuk felhőkből, hogyha kiszámítjuk időben miből mennyi. És ami a hőértékeket illeti, hát mondjuk a reggeli minimumok esetében kettő osztanám a hetet, az a hét első felében ilyen 4, 5, 4 és 6 Celsius fok között, míg a hét második felében 2 és 4 Celsius fok között váltakoznak a reggeli minimumok. Valamelyest stabilak a nappali csúcsértékek, hiszen mától egészen vasárnapig 19 és 20 Celsius fok közötti maximumok a legvalószínűbbek a jelenlegi prognózis szerint. És van, hát nézem, hogy ma, holnap lesz némi felhő, de lesz bőven napsütés. A szerda, csütörtök az szinte felhőmentes lesz, a péntek az egy picit felhős, a szombat és a vasárnap viszont ismét napsütéses, napfényes. Hát az október eleje, az első néhány napja is szép lesz. 6 óra után járunk 19 perccel. Jó, egy kis nosztalgia. Én ébredtem úgy erre a dalra, hogy mentem iskolába. Akkoriban jelent meg, 14 éves voltam. 1982-ben egy kis reggeli varázslat. Abra, Cabra, Kadabra. Steve Miller Band, jó reggelt!

Purple Disco Machine és Heartbreaker, 6 óra 28 perc van, szeptember 28-a hétfő, Vencel napja, és ha számolunk, akkor elmondhatom, hogy 271. napnál tartunk, ami a 2026-os esztendőt illeti, vagyis ebből az évből már csak 94 nap maradt hátra. És ha valaki a hétfőket külön számolja, mert számára, mit tudom én, ezek a legnagyobb megpróbáltatást előidéző munkanapok, hát, hogyha ma itt nem számítjuk, akkor már csak 9 hétfő. Ennyit kell kibírni, és mondhatjuk többé-kevésbé optimistán, hogy boldog új évet. Ugyanis legyen ez a 10. hétfő akkor, és marad még 9, ugye, októberben 4, 5-e, 12-e, 19-e és 26-a, és akkor jön majd az utolsó hónap, szeptember, december, bocsánat, 2-a, 9-e, 16-a, 23-a és 30-a, így állunk. A hétfőkkel legalábbis. És itt jön a hétfő reggeli, kocintós, amire azt lehet mondani, hogy pálinkás jó reggelt.

Eric Price és Call On Me, 6 óra után járunk 36 perccel, most ebben a pillanatban játékot indítottunk el a Star Radio Facebook oldalán, mozizni hívjuk a játékos kedvű hallgatóinkat, csekkolják le a posztot, a legfrissebbet, és akkor belépőt nyerhetnek egy mozivetítésre a holnapi napra. Jövök majd hamarosan a részletekkel is, addig, hogyha valakinek nincs türelme megvárni, akkor mindazt az infót, amit én hamarosan kis szórok az éterbe, azt már most megtalálják a Facebook oldalunkon, úgyhogy csak rajta. Ja, és lehet már játszani is nyilván. Kommentel. Aki kommentel, az akár nyerhet is. Próba szerencse. Addig is maradunk frissek. Egy dal erejéig biztosan. Beat System.

Rossz álmok, azaz Bad Dream, és ha azt mondom, hogy Baby, Brigitte Bardotra kell gondolni, és ez az első esztendő megszületése óta, vagy talán inkább amióta híressé vált, hogy boldog születésnapot kívánhatunk neki, hiszen tavaly december 28-án itt hagyott minket. És ha jól számolom, hát számítsa ki bárki is, 91 évesen hagyott itt minket. Ha még velünk lenne, akkor igen, a mai napon születésnapot ünnepelhetne. A 92-et? Azért biztonságból csekkoljam le. Bizony, hogyha 34-ben született, akkor a 92. születésnapját. Hát sajnos ezt már nem érte meg. De azért emlékezzünk rá. Jó, még számomra is egy olyan periódus színésznője volt, amit én akkoriban még nem éltem meg, mert túl fiatal voltam hozzá, de a szüleim szempontjából igen. Ő volt az 50-es évek szexszimbóluma, a végzett asszonya, aki az igazi, tiszta szexepilt ábrázolta egy meglehetősen prűd korszakban. Ruhái, frizurái megszabták a 60-as évek divatirányzatát. Merész szerepei miatt sokan a bűn megtestesítőjeként tekintettek rá akkoriban. Talán azzal próbálta ezt korrigálni, hogy a későbbiekben megrögzött, sőt mondhatni fanatikus állatvédő lett belőle. Őre emlékezünk most, hogy első alkalommal nem kívánhatunk neki boldog születésnapot. És folytatjuk egy indián dallal. Most nem tudom pontosan, mit jelent, hogy akkor nekem nem beszélnem kell, hanem füstjelekkel tájékoztatni a hallgatókat erről, arról. Megnézném azt. Indian Song, 2 in 1, 6:49 perckor. Jó reggelt!

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: Játékot indítottunk a Star Rádió Facebook oldalán, tehát a hetet zenével és játékkal indítjuk. Ma és holnap mozizni lesz lehetőségünk, hiszen a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmjét hozza el nekünk a Vándormozi. Az évtized legszexibb vígjátékaként emlegetik a Félrelépni szabad című filmet. Ma is holnap vannak vetítések, itt Széke udvarhelyen, az Udvarhelyi Fiatal Fórum nagy termében. Minden info megtalálható a Vándormozi műsorán, de azért mi is szétszorunk némi infot. Ami tény, ami biztos, hogy nyereményjátékot indítunk, a holnap esti vetítésre 5 darab páros belépőt sorsolunk ki kedden a hozzászólók között. A téma, hogy mi tetszik a legjobban a magyar filmekben. Úgyhogy tartsatok velünk, tessék kommentelni, és akik ezt megteszik, az 5 páros belépő valamelyikét meg is pályázták. Sok sikert hozzá, és nyilván a sorsoláson sok szerencsét.
0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.

0: Három minisztere lenne az RMDS-nek. Járdát javítanak a Rákócziban. Győzött a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Bemutatta kormányprogramját Siegfried Muresan, és ismerté váltak a leendő kabinet miniszterjelöltjei is. A kormánynak három miniszterelnök helyettese lesz, a három kormánypárt egy-egy képviselője, akik egyben minisztériumot is vezetnek majd. Siegfried Muresan nem erősítette meg, de nem is cáfolta, hogy az egyik miniszterelnök helyettes Ilija Bolozsán ügyvivő kormányfő lehet. Az RMDS szövetségi állandó tanácsa úgy döntött, támogatja a Siegfried Muresan vezette kormány beiktatását. Az RMDS három tisztségre tett javaslatot, Cseke Attilát a fejlesztési minisztérium élére, Ötvös Koppány Bulcsút a kulturális minisztérium vezetésére, Táncos Barnát pedig miniszterelnök helyettesnek és mezőgazdasági miniszternek javasolják. Újjáépítik a Homorodfürdői hidat a Szent Ilona völgyében. A 131 A-jelzésű megyei úton már dolgoznak a korábban nagyon leromlott állapotú fahíd helyén. Az átkelőt tavaly bontotta le Harkita megye tanácsának útkezelő vállalata, ugyanakkor ideiglenes hidat is építettek a pataknál, így a forgalom azóta is zavartalanul haladhat. Az új híd alapján mindkét oldalon 6-6, egyenként 12 méter mélyről induló vasbetonoszlop alkotja. Az előzőnél lényegesen nagyobb átkelő 18 előre gyártott betonelemből készül. A hídon két sávos úttest és mindkét oldalon járda lesz. Amint egy 2,4 millió lej értékű beruházást, a tervek szerint még idén befejezi. Ma megkezdődik a második Rákóczi-Ferenc utca, Malom utca, körforgalom, illetve Csere utca körforgalom közti járdaszakaszok javítása. A munka a gyalogos forgalmat érinti, csak nem jár forgalomkorlátozással. Szintén ma kezdi a kivitelező a Betlen negyedi postahivatal előtti útszakaszon az aszfaltozást. A városháza tájékoztatása szerint amennyiben minden az eltervezett ütem szerint halad, ezen a héten ezt a részt már újra használatba veheti az autós forgalom. Győzött a futszál csapat. A VSK Székelyudvarhely teremlabdarúgó együttese az első liga alapszakaszának negyedik fordulójában a Krajovai Universitátiát fogadta a Városi Sportcsarnokban. A találkozót 6-1-es első félidő után 10-1-re nyerte a VSK. A csapatból Hadnagy István 5 gólt szerzett, Kedei Barna, Boga Bence, Bálint Patrik, Miklós Tamás és Kis Csaba 1-1 alkalommal találtak be. Újabb döntetlent játszott az FC Székelyudvarhely. A harmadosztályos labdarúgó bajnokság 6. fordulójában a Csesemi Páskány otthonában lejátszott meccsen 1-1 lett az eredmény, az SFC gólját Szavint Kötelin szerezte. A Gyergyószentmiklósi VSK 2-0-ra kikapott Jászvásáron. A következő fordulóban, pénteken, október 2-án az SFC 15 órakor hazai pályán fogadja Kézdivásárhely együttesét. Napsütéses időjárásunk lesz a mai napon, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, csapadék ma reggel nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 11 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A Sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Jó reggelt, hétfő, jó reggelt, szeptember utolsó hétfője, 7 óra után járunk 8 perccel, vagyis hivatalosan is túl vagyunk azon a ponton, amikor még visszafeküdhetnénk, most már csak magyarázkodni tudnánk. És ha ma reggel nehezen indult a nap, nem kell aggódni, ez nem feltétlenül a te hibád, lehet, hogy a hétfő még nem töltötte be rendesen a saját rendszerét. A Sztár Rádió második órája, a Wecker második órája már úton van, úgyhogy maradhattok velünk. És nem árt tudni, ha a korán reggel villáskulccsal megkopogtatod a fűtőtestet, megtudod, hogy hány óra van, hogy hívnak, és hova kell menned. Irányadónak sem utolsó. Ha meg valaki visszakopog, akkor inkább ne menj sehova. Jó reggelt! Ez a Wecker dala.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz. Ha október 3-án valami igazán különleges programra vágysz, akkor irány Telekfalva, ahol ezen a napon őszi díszbe öltöznek a porták, előkerülnek a tökök, és estére fellobban a lámpások fénye. Lesz tökfaragás, főzőverseny, gyerekprogramok, kézműves vásár, rajzfilmvetítés, retrobut és még egy virtuális séta is vár. A színpadon Berec András mesél, a budapesti Cimbali Band koncertezik, a nap végén pedig együtt gyújtjuk meg a töklámpásokat. A második Telekfalvi Tökfesztivál fővédnöke Kelemen Hunor, RMDS elnök, aki személyesen is ott lesz. Október 3-án szombaton Telekfalva lesz Székelyföld legtökösebb faluja. Ott a helyed!
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
4: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
3: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
4: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
5: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Hiszek benned, I believe in you, énekelt Kylie Minogue. 7 óra után járunk 19 perccel, és hát néhány napon belül búcsúztatjuk szeptembert is. Viszont meteorológiai szempontból túl sok változás szeptember vége és október eleje között nem lesz. Egész héten például marad a csendes, sőt akár kellemesnek is mondható őszi időjárás. Sok napsütéssel, napközben 20 Celsius fok körüli maximumokkal. Ha valaki pedig hőhullámokra vár, akkor ajánlom neki Franciaországot vagy az Ibériai félszigetet. Állítólag ott szeptember vége és október eleje tényleg hőhullámokat hoz, 30 Celsius fok fölötti csúcsértékekkel. Igaz, hőhullámmal mi is tudunk szolgálni 3,5 perc elejéig. Glass Animals is Heat Waves, azaz hőhullámok. Jó reggelt! Ja, 7:30-kor, vagy annak tájékán lapszemlével jelentkezünk.

elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Holding Out for a Hero, Bonnie Tyler dalát hallhattuk, ő is idén ment el az öreg Kotta mezőkre, de jó néhány dalt, többek közt ezt is itt hagyta nekünk. Fél perc választ el 7:30, úgyhogy akkor jöhet a lapszemle, a Hargita Népe mai lapszámából 3 cikket emelünk ki. Hétfő van, tehát ilyenkor mindig sportosan indul a megye napilapja, Lépésenként az álmok felé címmel, és Korbo Máriusz mindig új célokat tűz ki maga elé felcímmel írnak arról, hogy magyar csügésről indult, a Székelyföld labdarúgó akadémián pallérozódott, mára pedig a Ferencváros labdarúgójaként a nemzetközi futballporondon is bemutatkozott Korbo Máriusz. A fiatal játékos a Hargita Népének adott interjújában beszélt arról, mit jelent számára az otthon, mit tanult külföldön, hogyan kezeli a kudarcokat, és miért nem elégedett meg soha azzal, amit már elért. Több mint 1,5 kilós pityóka, és ez nem science fiction. Ugyanis Szent Simonban csíkszéki nap gazdanapokat tartottak, és mint írják, több mint 1,5 kilogrammos krumpli termett Csíkszent Simonban Csók Balázs pityóka földjén, ezzel felállította az idei csíki rekordot, hangzott el a hétvégén tartott csíkszéki gazdanapokon. Azért nem semmi, abból lehet, mi úgy mondjuk a szalma krumplit csinálni, ma már inkább az angol megnevezést használják, Istenem, ez van. És akkor egy, hát akár nemzetközinek is, de minket is érintő hírrel zárjuk. Takarékosságot kér az uniós energia biztos. Megint ilyen fürödjetek együtt, vagy ne fürdjél, nem tudom. Drága tél várhat az Európai Unióra. Miért? Kiszámított arra, hogy olcsó lesz ez. Ár- és ellátási válsággal néz szembe az Európai Unió, közölte Dan Jorgensen, uniós energiaügyi biztos, aki fogyasztás csökkentésre kérte a tagállamokat. Az uniós gáztárolók mintegy 70, a hazaiak 79%-os töltöttségűek, miközben több európai ipari vállalat már a termelés visszafogásával számol a magas energiaárak miatt. Na, ez így van, elhiszem, hogy nehéz helyzetben vagyunk. Itt csak az a kérdés, hogy ebből mennyit tettünk mi saját kezüleg, mert amikor más valakit szankcionálunk, akkor valahol önmagunkat is szankcionáljuk. Nem veszünk onnan semmit, még ha olcsó sem. Megvesszük máshol, drágán. És akkor ilyen eredménye lesz ennek. Szóval mire számítottak? Végre megyünk tönkre. Mondanám, hadd menjen, vagy hadd menjünk, de ezt azért nem kívánom senkinek. Inkább szóljon a dal a 4 Street-től. Hadd menjen! 8:58 perccel.

September, azaz szeptember, hát nem sok maradt már belőle, hogyha mai napot nem számítjuk, mert sokan, le a kalappal előttük, sokan már túl vagyunk a nehezén, a hétfő reggeli ébredésen állítólag ez a legnehezebb. Nyilván a nap folytatása sem könnyű, de azért mégis, ha a nehezén már túl vagy, akkor talán könnyebb a teher, amit cipelsz a válladot. Úgyhogy akkor a mai napot felejtsük el. Most hát aki nem ébredt még fel, és még nem kezdte meg ezt a mai napot, sajnálom, ez van, de... Még van egy kedd és még van egy szerda a mai napot leszámítva, és akkor a csütörtök, amikor csütörtököt mondunk, akkor már októbert kezdünk. Úgyhogy nem sok marad hátra. Viszont, ha így a hét elején járunk, felhívnám a figyelmet, hogy már korán reggel a Star Radio Facebook oldalán egy játék indult, ahol páros belépőt lehet nyerni mozizásra. Ugyanis ma is, holnap is filmet vetítenek a városban. Tessék lecsekkolni az információkat. Tessék kommentelni, és akkor, aki ezt megteszi, nyerhet. Sok sikert kívánok hozzá!

0: like music. Star reklám.
1: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.

Take My Breath, ez volt a The Weeknd. Hát ha belegondolunk, a hétvége nincs is olyan messze tőlünk. Tegnap még az volt. Nyilván az a múlt. Az számít, ami előttünk van, és addig bizony még néhányszor fel kell ébredni korán reggel, menni munkába vagy iskolába. 7 perc választ el 8 órától, lassacskán a Becker második óráját is lezárjuk, 8-kor jönnek a hírek, addig is menjünk át olaszba. Jó, ha ezt mi szó szerint értjük, akkor meg is valósítjuk jövő hétvégén, tényleg átmenjünk olaszba. Így unblock a rádiós közösségünk. Addig azonban ezt megelőlegezzük egy olasz dallal. Albano és Romina Power, Tu, Sotanto Tu.

0: Három minisztere lenne az RMDS-nek. Járdát javítanak a Rákócziban. Győzött a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Bemutatta kormányprogramját Siegfried Muresán, és ismerté váltak a leendő kabinet miniszterjelöltjei is. A kormánynak három miniszterelnök helyettese lesz, a három kormánypárt egy-egy képviselője, akik egyben minisztériumot is vezetnek majd. Siegfried Muresán nem erősítette meg, de nem is cáfolta, hogy az egyik miniszterelnök helyettes Ilie Bolozsán ügyvivő kormányfő lehet. Az RMDS szövetségi állandó tanácsa úgy döntött, támogatja a Siegfried Muresán vezette kormány beiktatását. Az RMDS három tisztségre tett javaslatot, Cseke Attilát a Fejlesztési Minisztérium élére, Ötvös Koppány Bulcsút a Kulturális Minisztérium vezetésére, Táncos Barnát pedig miniszterelnök helyettesnek és mezőgazdasági miniszternek javasolják. Újjáépítik a Homorodfürdői hidat a Szent Ilona völgyében. A 131 A-jelzésű megyei úton már dolgoznak a korábban nagyon leromlott állapotú fahíd helyén. Az átkelőt tavaly bontotta le Harkita megye tanácsának útkezelő vállalata, ugyanakkor ideiglenes hidat is építettek a pataknál, így a forgalom azóta is zavartalanul haladhat. Az új híd alapján mindkét oldalon 6-6, egyenként 12 méter mélyről induló vasbetonoszlop alkotja. Az előzőnél lényegesen nagyobb átkelő 18 előre gyártott betonelemből készül. A hídon két sávos úttest és mindkét oldalon járda lesz. Amint egy 2,4 millió lej értékű beruházást, a tervek szerint még idén befejezi. Ma megkezdődik a második Rákóczi-Ferenc utca, Malom utca, körforgalom, illetve Csere utca körforgalom közti járdaszakaszok javítása. A munka a gyalogos forgalmat érinti, csak nem jár forgalomkorlátozással. Szintén ma kezdi a kivitelező a Betlen negyedi postahivatal előtti útszakaszon az aszfaltozást. A városháza tájékoztatása szerint amennyiben minden az eltervezett ütem szerint halad, ezen a héten ezt a részt már újra használatba veheti az autós forgalom. Győzött a futszál csapat. A VSK Székelyudvarhely teremlabdarúgó együttese az első liga alapszakaszának negyedik fordulójában a Krajovai Universitátiát fogadta a Városi Sportcsarnokban. A találkozót 6-1-es első félidő után 10-1-re nyerte a VSK. A csapatból Hadnagy István 5 gólt szerzett, Kedei Barna, Boga Bence, Bálint Patrik, Miklós Tamás és Kis Csaba 1-1 alkalommal találtak be. Újabb döntetlent játszott az FC Székelyudvarhely. A harmadosztályos labdarúgó bajnokság 6. fordulójában a Csesemi Páskány otthonában lejátszott meccsen 1-1 lett az eredmény, az SFC gólját Szavint Kötelin szerezte. A Gyergyószent Miklósi VSK 2-0-ra kikapott Jászvásáron. A következő fordulóban, pénteken, október 2-án az SFC 15 órakor hazai pályán fogadja Kézdivásárhely együttesét. Napsütéses időjárásunk lesz a mai napon, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, csapadék ma reggel nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 11 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A Sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Golden Summer, vagyis aranynyár. Hát azon már túl vagyunk, lassacskán az első őszi hónapot is a hátunk mögé tesszük. Ha valamiféle nyár van most, akkor az olyan vénasszonyos, és ha minden igaz, kitart még ezen a héten is. Viszont már a mai napon ünnepelhetünk, vagy ünnepeltethetjük a férfiakat. Nem az ittenieket. Haitiban ünneplik ma a férfiak napját, és bár kétlem, hogy a Star Rádió foghatósági körzetében lenne hinnemű haiti állampolgár, hát attól még köszöntjük őket.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ringshow. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

búcsút mondunk. Say goodbye, ez volt a Dax dala. Hát lassacskán szeptembernek mondunk búcsút. És hát ugye magunk mögé tettünk egy újabb hétvégét, megvoltak a köztérnapok, megrendezték az IPSE tömegfutást is, ha minden igaz, rekordszámú résztvevővel. És hát hétfőn akkor visszatér minden a régi kerékvágásba, vagy a rövid szünet után folytatódik a munka. A hírekben is beszámoltunk róla, de talán nem árt tudni, így külön még bemondani, hogy a mai napon kezdik a második Rákóczi Ferenc Malom utca körforgalom, Csere utca körforgalom közti járda szakasz javítását. Ez a gyalogos forgalmat érinti, nem jár forgalom korlátozással. Ugyanakkor szintén a mai napon a kivitelező a Bethlen negyedi postahivatal előtti útszakaszon kezdi el az aszfaltozást. És ha minden igaz, vagy legalábbis a polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint, minden az eltervezett ütem szerint halad. Jövő héten ezt a részt, amiről említést tettem imént, már újra használatba veheti az autós forgalom. Úgy legyen!

Ez a mi életünk. This is our life. 8 óra után járunk 26 perccel. A hírekben arról is beszéltünk, hogy ezen a héten kiderül, lesz-e új kormánya Romániának. Ugyanis ma délután 2 órakor megkezdődnek a szakbizottsági meghallgatások a Siegfried Mureșan által javasolt új kormány miniszter jelöltjei számára. A parlamenti folyamat egészen holnap este 8 óráig tart, a két ház összevont ülését pedig, amelyen a bizalmi szavazásra sor kerül, a tervek szerint szerdán délután 1 órakor tartják meg. Ugye a kijelölt miniszterelnök, Siegfried Mureșan szombaton nyújtotta be a parlamentbe a kormányprogramot és a kabinet népsorát, ezzel hivatalosan is elindítva a beiktatási eljárást. Ahhoz, hogy tényleg új kormányunk legyen, illetve az itt javasolt kormányt beiktassák, legalább 230

3 szavazatra lesz szükség. Megnéztem, mit mondott a miniszterelnök jelölt. Nem mondott hülyeséget. Olyan jó lenne, ha ez tényleg igaz lenne. Én merem remélni, hogy ezt komolyan így gondolja, csak hogy mennyire megvalósítható, hát ez a nagy kérdés. Idézem Siegfried Moresant, ezek az ő szavai. Ennek az országnak az állampolgárai egy jobb élet reményében mentek külföldre, nem azért, mert nem szeretik a hazájukat. Ezért nem fognak csupán prémiumokért, támogatásokért vagy más ösztönzőkért hazatérni. Akkor térnek vissza, amikor Romániában is megtalálják mindazt, amit azokban az országban találtak, ahol élnek. Működő kórházakat, jól fizető munkahelyeket és egy hatékony államot, amely tiszteli őket. Egy olyan országot, ahol tisztességes munkával is lehet boldogulni. Amíg nincs ez meg, addig marad a jelszó. Irány, nyugat. Go West, as a Pet Shop Boys.

az már akkor jön.

0: Jazz meg az is megint hétfő, 8:37 perckor.
1: Igen, megkezdődhet a visszaszámlálás, ami a hétfőket illeti. Ez a mai lenne a 10-es, egy hét múlva a 9, és így tovább, két hét múlva már csak 8. 7-6-5-4-3-2-1, boldog új évet! Nagyjából ennyi, 90, mennyi, 94 nap maradt hátra már ebből az esztendőből? Azt hiszem, igen. És ha ma itt nem számítjuk, akkor már csak 9 hétfő. Rod Stewart ismertette meg velünk ezt a dalt, amit az ezredforduló tájékán az Anne Strand feldolgozott. Szerinted szexi vagyok? Nem én kérdezem, bocs, tényleg. Ők. Do you think I'm sexy?

0: like music.
1: Sztár reklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Pizza?
5: Ham!
4: Burger?
5: Ham!
4: Napi menü?
5: Ham!
4: Gyrosz?
5: Ham!
4: Éhes vagy?
5: Ham! Kattalj rá a kajára!
6: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Little Mix és Holiday. Amúgy az angolok ezt az egy szót használják a szabadságra, a vakációra, illetve még az ünnepnapokra is. Hát, ez a mai, ez hétköznap. Hajtin, igen, ünnepnapot a férfiakat ünneplik, de az messze van tőlünk. Ami nincs annyira messze, az a következő híradás. 9-kor lesz hallható. Addig, hát ha jól számolom, akkor 9 perc maradt hátra. És ha már valaminek a közelségéről beszéltem, akkor jöjjön most valami távoli. So far away, annyira távoli. Ez a Dire Straits.

0: Három minisztere lenne az RMDS-nek. Járdát javítanak a Rákócziban. Győzött a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Bemutatta kormányprogramját Siegfried Muresán, és ismerté váltak a leendő kabinet miniszterjelöltjei is. A kormánynak három miniszterelnök helyettese lesz, a három kormánypárt egy-egy képviselője, akik egyben minisztériumot is vezetnek majd. Siegfried Muresán nem erősítette meg, de nem is cáfolta, hogy az egyik miniszterelnök helyettes Ilija Bolozsán ügyvivő kormányfő lehet. Az RMDS szövetségi állandó tanácsa úgy döntött, támogatja a Siegfried Muresán vezette kormány beiktatását. Az RMDS három tisztségre tett javaslatot, Cseke Attilát a Fejlesztési Minisztérium élére, Ötvös Koppány Bulcsút a Kulturális Minisztérium vezetésére, Táncos Barnát pedig miniszterelnök helyettesnek és mezőgazdasági miniszternek javasolják. Újjáépítik a Homoródfürdői hidat a Szent Ilona völgyében. A 131 A-jelzésű megyei úton már dolgoznak a korábban nagyon leromlott állapotú fahíd helyén. Az átkelőt tavaly bontotta le Harkita megye tanácsának útkezelő vállalata, ugyanakkor ideiglenes hidat is építettek a pataknál, így a forgalom azóta is zavartalanul haladhat. Az új híd alapján mindkét oldalon 6-6, egyenként 12 méter mélyről induló vasbetonoszlop alkotja. Az előzőnél lényegesen nagyobb átkelő 18 előre gyártott betonelemből készül. A hídon két sávos úttest és mindkét oldalon járda lesz. Amint egy 2,4 millió lej értékű beruházást, a tervek szerint még idén befejezi. Ma megkezdődik a második Rákóczi-Ferenc utca, Malom utca, körforgalom, illetve Csere utca körforgalom közti járdaszakaszok javítása. A munka a gyalogos forgalmat érinti csak, nem jár forgalomkorlátozással. Szintén ma kezdi a kivitelező a Betlen negyedi postahivatal előtti útszakaszon az aszfaltozást. A városháza tájékoztatása szerint amennyiben minden az eltervezett ütem szerint halad, ezen a héten ezt a részt már újra használatba veheti az autós forgalom. Győzött a futszál csapat. A VSK Székelyudvarhely teremlabdarúgó együttese az első liga alapszakaszának negyedik fordulójában a Krajovai Universitátiát fogadta a Városi Sportcsarnokban. A találkozót 6-1-es első félidő után 10-1-re nyerte a VSK. A csapatból Hadnagy István 5 gólt szerzett, Kedei Barna, Boga Bence, Bálint Patrik, Miklós Tamás és Kis Csaba 1-1 alkalommal találtak be. Újabb döntetlent játszott az FC Székelyudvarhely. A harmadosztályos labdarúgó bajnokság 6. fordulójában a Csesemi Páskány otthonában lejátszott meccsen 1-1 lett az eredmény, az SFC gólját Szavint Kötelin szerezte. A Gyergyószentmiklósi VSK 2-0-ra kikapott Jászvásáron. A következő fordulóban, pénteken, október 2-án az SFC 15 órakor hazai pályán fogadja Kézdivásárhely együttesét. Napsütéses időjárásunk lesz a mai napon, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, csapadék ma reggel nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 11 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A Sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarab.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ringshow. Október 17-e, 18 óra, Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók? Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Ha október 3-án valami igazán különleges programra vágysz, akkor irány Telekfalva, ahol ezen a napon őszi díszbe öltöznek a porták, előkerülnek a tökök, és estére fellobban a lámpások fénye. Lesz tökfaragás, főzőverseny, gyerekprogramok, kézműves vásár, rajzfilmvetítés, retrobut, és még egy virtuális séta is vár. A színpadon Berec András mesél, a budapesti Cimbali Band koncertezik, a nap végén pedig együtt gyújtjuk meg a töklámpásokat. A második Telekfalvi Tökfesztivál fővédnöke Kelemen Hunor, RMDS elnök, aki személyesen is ott lesz. Október 3-án szombaton Telekfalva lesz Székelyföld legtökösebb faluja. Ott a helyed!
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: Játékkal indítottuk a hetet, mozizásra adunk lehetőséget, mármint hogy páros belépőket sorsolunk ki. Ma is holnap mozizni lesz lehetőségünk, hiszen a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmjét hozták el Székelyudvarhelyre, és tette ezt a Vándor mozi. Az évtized legszexibb vígjátékaként emlegetik a Félre lépni szabad című filmet. Ma is holnap lesznek vetítések az Udvarhelyi Fiatal Fórum nagy termében. Ami pedig a nyereményjátékot illeti, a holnap esti vetítésre 5 darab páros belépőt sorsolunk ki. Holnap délután lesz a sorsolás. És a téma, vagyis a kérdés, amire kommentben kell válaszolni, hogy mi tetszik a legjobban a magyar filmekben. Úgyhogy játékra fel, holnap sorsolunk.
0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.

Valmár és színvak, hát akkor éppen azért színekkel folytatjuk. A rulettasztalnál elég gyakran látjuk ezt a két színt. Vörös és fekete, rouge et noir.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: Közérdekű hirdetés következik.
6: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.

A Csillag születik című film egyik betétdala, Lady Gaga előadásában Always Remember Us This Way, azaz mindig így emlékez ránk. 8 perc választ el 10 órától, amikor a szokás szerint a Star Rádió legfrissebb hírekkel jelentkezik. Mi egyelőre Hiroshimával folytatjuk, illetve hát a lebombázott japán város címét viselő Sandra dallal.

0: Szerdán döntenek a kormányról. Módosulnak az útdíjak. Világbajnok lett az udvarhelyi birkózó. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! A parlamenti szakbizottságok ma délután kezdik meg az új kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatását. A folyamat kedd este 8 óráig tart, a két ház összevont ülését pedig szerdán 13 órára hívták össze, ekkor szavazhatnak a Muresán kormány beiktatásáról. A meghallgatásokat ma Sebastian Burdusa energiaügyi miniszterjelölt és Táncos Barna mezőgazdasági miniszterjelölt kezdi. Ötvös Koppány Bulcsú és Cseke Attila meghallgatására kedden kerül sor. A kormány beiktatásához legalább 233 parlamenti szavazatra van szükség, a Muresán kabinetnek azonban jelenleg nincs meg a szükséges többsége. Módosulnak az útdíjak október 1-től. A személyautóknál a díj ezentúl a jármű környezetvédelmi besorolásától is függ, így a régebbi, nagyobb kibocsátású autók után többet kell fizetni. Egy Euro 3-as vagy annál régebbi személygépkocsi egynapos úthasználati díja 18 lej 40 baniról 29 lejre, az éves díj pedig 262 lej 92 baniról 330 lejre emelkedik. A 3,5 tonnánál nagyobb megengedett ösztömegű tehergépkocsik ugyanakkor áttérnek a kilométer alapú tolrórendszerre. Jelzőlámpás irányítás nélkül marad a Fások utca és a Nikolai Bölcsészkú utca, valamint a Betlenfalvi út találkozásánál lévő útkereszteződés. A jelzőlámpa egy korábbi balesetben megsérült, és az önkormányzat a tapasztalatok alapján egyelőre nem helyezi vissza, mert így gördülékenyebb a forgalom. A Városháza szerint sem a Szombatfalvi, sem a Betlenfalvi jelzőlámpás kereszteződésben nem terveznek változtatást. A döntésben az is szerepet játszik, hogy a forgalom az eredeti tervekhez képest mindkét helyszínen megváltozott. Második helyen végzett a férfi asztali tenisz szuperligában Bukarestben lejátszott első fordulóban a székelyudvarhelyi asztali teniszklub. A György Szilárd, Sebastian Losó és Tamás Szabolcs alkotta csapat pénteken délután Sepsiszentgyörgyöt 3-2-re verte, másnap kikapott 3-1-re a Rapidtól, majd a bukaresti Dinamót is megverte 3-2-re. Tegnap zárult a torna, az udvarhelyiek Konstancától 3-1-re kikaptak. Strandbirkózó világbajnok lett Lőrinc Magor. A görögországi Katerini-ben a hétvégén megrendezett U20-as strandbirkózó világbajnokság döntőjében egy Európa-bajnok ukrán versenyzőt győzött le. Lőrinc Magor a 90 kg-os súlycsoportban versenyzett, 2024 után nyert ismét világbajnoki címet, akkor az U17-es korosztályban Európa és világbajnok lett. Ma délelőtt napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, felmelegedés várható, a széljárás gyenge lesz, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délelőtt és délben 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: szárnya. I like music. Sztár reklám.
1: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazurt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a HAM-on. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Ha október 3-án valami igazán különleges programra vágysz, akkor irány Telekfalva, ahol ezen a napon őszi díszbe öltöznek a porták, előkerülnek a tökök, és estére fellobban a lámpások fénye. Lesz tökfaragás, főzőverseny, gyerekprogramok, kézműves vásár, rajzfilmvetítés, retrobut, és még egy virtuális séta is vár. A színpadon Berec András mesél, a budapesti Cimbali Band koncertezik, a nap végén pedig együtt gyújtjuk meg a töklámpásokat. A második Telekfalvi Tökfesztivál fővédnöke Kelemen Hunor, RMDS elnök, aki személyesen is ott lesz. Október 3-án szombaton Telekfalva lesz Székelyföld legtökösebb faluja. Ott a helyed.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

Back to Black énekelt Amy Winehouse. Egy dal, ami manapság sem tud kimenni a divatból. Különféle vetélkedőkön elég gyakran próbálkoznak ezzel a dallal. Pedig Amy Winehouse már 15 éve nincs velünk. Hát meglehetősen rövid életet szánt neki a sors ezen a bolygón. Ugye 83. szeptemberében született, és mindössze 28 évesen, 2011. júliusában itt hagyott minket. De itt hagyta a dalait is. A rosszban ez a jó. Jöjjön egy kis boldogság! Mogwai, Tom Craft és Illyria részéről. Happiness!

Egy háború ellenes dal, de igazából még nem néztem utána, és így nem tudom, miért pontosan 99 lufiról énekelne. Meg csak a 99-es évvel sem kötődik, hiszen ez egy 83-as felvétel volt. Na mindegy. Valamikor talán utána nézek. De most, amikor 2 perc választ el 10:30-tól, nélküled folytatjuk. Nem az ismerős harcok dala ez, hanem David Bisbal és Andra felvétele. Without You.

Eddig volt, énekelte Abodi Nagy Blanka. Ha nem tévedek, a felsőboldogfalvi községnapokon láthattam őt élőben. De hát lassacskán véget ér szeptember, és az Eddig volt az érvényes a, hát a szabadtéri szezonfesztiválra, vagy fesztivál szezonra is. Bár a hétvégén még van egy tök fesztivál. Amúgy ugyancsak a felsőboldogfalvához tartozó Telekfalván, és lehet, hogy akkor ezzel tényleg lezárul az idény, a szabadtéri rendezvények idénye. Na hát, ha valaminek van eleje, annak van bizony vége is. És az nagyjából itt van.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
5: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

A videó megöli a rádió sztárokat. Ezt még a 80-as években feltételezték, amikor ugye megjelent konkrétan az MTV, a Zene TV. Attól még a rádió megmaradt annak, ami volt korábban is. Most már nem tudom, hogy például a zenelejátszók, a netes zenelejátszók mennyire próbálkoznak, és mennyire sikeresek abban, hogy kinyírják a rádió sztárokat. Na, nem csak a tegnap hagyott itt minket, hanem a mai nap is, ami a Vekkert illeti. Holnapig kívánom a legjobbakat. Szász Csabát hallották. Ciao.

0: Szerdán döntenek a kormányról. Módosulnak az útdíjak. Világbajnok lett az udvarhelyi birkózó. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! A parlamenti szakbizottságok ma délután kezdik meg az új kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatását. A folyamat kedd este 8 óráig tart, a két ház összevont ülését pedig szerdán 13 órára hívták össze, ekkor szavazhatnak a Muresan kormány beiktatásáról. A meghallgatásokat ma Sebastian Burduza energiaügyi miniszterjelölt és Táncos Barna mezőgazdasági miniszterjelölt kezdi. Ötvös Koppány Bulcsú és Cseke Attila meghallgatására kedden kerül sor. A kormány beiktatásához legalább 233 parlamenti szavazatra van szükség, a Muresan kabinetnek azonban jelenleg nincs meg a szükséges többsége. Módosulnak az útdíjak október 1-től. A személyautóknál a díj ezentúl a jármű környezetvédelmi besorolásától is függ, így a régebbi, nagyobb kibocsátású autók után többet kell fizetni. Egy Euro 3-as vagy annál régebbi személygépkocsi egynapos úthasználati díja 18 lej 40 baniról 29 lejre, az éves díj pedig 262 lej 92 baniról 330 lejre emelkedik. A 3,5 tonnánál nagyobb megengedett ösztömegű tehergépkocsik ugyanakkor áttérnek a kilométer alapú tolró rendszerre. Jelzőlámpás irányítás nélkül marad a Fások utca és a Nikolai Bölcsészkú utca, valamint a Betlenfalvi út találkozásánál lévő útkereszteződés. A jelzőlámpa egy korábbi balesetben megsérült, és az önkormányzat a tapasztalatok alapján egyelőre nem helyezi vissza, mert így gördülékenyebb a forgalom. A Városháza szerint sem a Szombatfalvi, sem a Betlenfalvi jelzőlámpás kereszteződésben nem terveznek változtatást. A döntésben az is szerepet játszik, hogy a forgalom az eredeti tervekhez képest mindkét helyszínen megváltozott. Második helyen végzett a férfi asztali tenisz szuperligában Bukarestben lejátszott első fordulóban a székelyudvarhelyi asztali teniszklub. A György Szilárd, Sebastian Losó és Tamás Szabolcs alkotta csapat pénteken délután Sepsiszentgyörgyöt 3-2-re verte, másnap kikapott 3-1-re a Rapidtól, majd a bukaresti Dinamót is megverte 3-2-re. Tegnap zárult a torna, az udvarhelyiek Konstancától 3-1-re kikaptak. Strandbirkózó világbajnok lett Lőrinc Magór. A görögországi Katerini-ben a hétvégén megrendezett U20-as strandbirkózó világbajnokság döntőjében egy Európa-bajnok ukrán versenyzőt győzött le. Lőrinc Magór a 90 kg-os súlycsoportban versenyzett, 2024 után nyert ismét világbajnoki címet, akkor az U17-es korosztályban Európa és világbajnok lett. Ma délelőtt napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, felmelegedés várható, a széljárás gyenge lesz, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délelőtt és délben 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: vietnamőben.
1: I like music.
0: Sztár reklám.
2: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ringshow. Október 17-e, 18 óra, Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hotdog, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonként jára most mindössze 8,90-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Azt mondják, szedjek Rivotrilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mellkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogyha haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy

0: like music. Star reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsel egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Reklámot hallottak.

0: Szerdán döntenek a kormányról. Módosulnak az útdíjak. Világbajnok lett az udvarhelyi birkózó. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! A parlamenti szakbizottságok ma délután kezdik meg az új kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatását. A folyamat kedd este 8 óráig tart, a két ház összevont ülését pedig szerdán 13 órára hívták össze, ekkor szavazhatnak a Mureșan kormány beiktatásáról. A meghallgatásokat ma Sebastian Burduza energiaügyi miniszterjelölt és Táncos Barna mezőgazdasági miniszterjelölt kezdi. Ötvös Koppány Bulcsú és Cseke Attila meghallgatására kedden kerül sor. A kormány beiktatásához legalább 233 parlamenti szavazatra van szükség, a Mureșan kabinetnek azonban jelenleg nincs meg a szükséges többsége. Módosulnak az útdíjak október 1-től. A személyautóknál a díj ezentúl a jármű környezetvédelmi besorolásától is függ, így a régebbi, nagyobb kibocsátású autók után többet kell fizetni. Egy Euro 3-as vagy annál régebbi személygépkocsi egynapos úthasználati díja 18 lej 40 baniról 29 lejre, az éves díj pedig 262 lej 92 baniról 330 lejre emelkedik. A 3,5 tonnánál nagyobb megengedett ösztömegű tehergépkocsik ugyanakkor áttérnek a kilométer alapú tolró rendszerre. Jelzőlámpás irányítás nélkül marad a Fások utca és a Nikolae Bölcsészkú utca, valamint a Betlenfalvi út találkozásánál lévő útkereszteződés. A jelzőlámpa egy korábbi balesetben megsérült, és az önkormányzat a tapasztalatok alapján egyelőre nem helyezi vissza, mert így gördülékenyebb a forgalom. A Városháza szerint sem a Szombatfalvi, sem a Betlenfalvi jelzőlámpás kereszteződésben nem terveznek változtatást. A döntésben az is szerepet játszik, hogy a forgalom az eredeti tervekhez képest mindkét helyszínen megváltozott. Második helyen végzett a férfi asztali tenisz szuperligában Bukarestben lejátszott első fordulóban a székelyudvarhelyi asztali teniszklub. A György Szilárd, Sebastian Losó és Tamás Szabolcs alkotta csapat pénteken délután Sepsiszentgyörgyöt 3-2-re verte, másnap kikapott 3-1-re a Rapidtól, majd a bukaresti Dinamót is megverte 3-2-re. Tegnap zárult a torna, az udvarhelyiek Konstancától 3-1-re kikaptak. Strandbirkózó világbajnok lett Lőrinc Magor. A görögországi Katerini-ben a hétvégén megrendezett U20-as strandbirkózó világbajnokság döntőjében egy Európa-bajnok ukrán versenyzőt győzött le. Lőrinc Magor a 90 kg-os súlycsoportban versenyzett, 2024 után nyert ismét világbajnoki címet, akkor az U17-es korosztályban Európa és világbajnok lett. Ma délelőtt napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, felmelegedés várható, a széljárás gyenge lesz, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délelőtt és délben 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: like music. Star reklám.
1: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilplex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilplex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Leg-

Szép nap ez, amely szeptember 28-át írunk. Gyönyörű idővel indítjuk ezt a hetet. 7 ágra süt a nap Székelyudvarhelyen, és 17 Celsius fokot mutatnak a hőmérők. Végre ezt is tudjuk mondani, hogy kellemes jó idő van így szeptember utolsó napjaiban, sőt egész héten ezt jelzik a meteorológusok, hogy marad a napos időjárás. Hétfő van, hétindító, a sztár délután pedig már is hozza a legnagyobb slágereket változatosan. Phil Collins dalával indítunk 1988-ból. Kívánok mindenkinek csodaszép délutánt, jó munkakedvet és kitartást a munkához. A mikrofonnál 17 óráig Bedő Erika.

Őnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

Fél egy után vagyunk, 2 perccel szeptember 28-át írunk, és a Vence leket ünnepeljük. Ez igenis gyakori név itt Székelyudvarhelyen, rengeteg Vencelt ismerhetünk. Német szláv eredetű ez a név, és van úgymond jellemzése is, ami a személyiségét illeti. Azt írják, hogy komoly nagyon Vencel, és szeret egyedül időt tölteni. Nagyon jó kommunikációs készséggel rendelkezik emellett, főleg ami a szóbeli megnyilvánulásokat illeti. Ugyanakkor nem szeret magán természetű dolgairól beszélni, még akkor sem, ha azt az adott helyzet megkívánná. És bár pontosan tisztában van azzal, hogy egy-egy helyzet milyen szavak használatát követelné meg tőle, olykor mégis előfordul, hogy hirtelen képtelen megtalálni az elvárt kifejezéseket, és ilyenkor túl nyersen fogalmaz Vencel. Boldog névnapot kívánunk, Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig. Holnap lesz Mihály névnap, ugye, szeptember 29-én a Misiket ünnepeljük, holnap után Jeromos névnap van, és 2 nap múlva pedig a Malvinokat köszöntjük. Ezek nem túl gyakori nevek itthon, de nyilván majd őket is fogjuk elemezni egy picit. Vétek Lotfi Begi felvétele itt van az Álmodoztam, ez egy 2025-ös feldolgozás. A régi Vétek dal lett újra alkotva, és a születésnaposokat is köszöntjük. Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig benneteket.

Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Rádió. Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. You got the

Freedom, azaz szabadság. Hát irigyeljük azokat a rádióhallgatókat, akik még szabadságolnak szeptemberben is, nyaralnak, kirándulnak, de bizony vannak olyan rádióhallgatók is, akik most jelenleg ebben a percben hétfőn nem dolgoznak, csak simán otthonról hallgatják a rádiót, sőt még szülinapjuk is van. Hát ennél csodásabb hétfőt elképzelni sem lehetne. Napsütés, szülinap, jókedv, Csíkszeredában is szól a Sztár Rádió online, hogyha jól tudom, szóval tényleg bárhol hallgathattok bennünket, úgyhogy most a következő felvételt tényleg egy születésnapos rádióhallgatónak küldöm. Spéci dalt választottam ki Aut Csillától. Ibolyának van születésnapja, neked kívánok nagyon-nagyon szép napot, egészségben és boldogságban, Isten éltessen nagyon sokáig téged, és remélem, hogy ezen a héten majd találkozunk. Semmi más dolgod nincs, mint hogy ezt a dalt énekelni egész nap.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.

0: Szerdán döntenek a kormányról. Módosulnak az útdíjak. Világbajnok lett az udvarhelyi birkózó. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! A parlamenti szakbizottságok ma délután kezdik meg az új kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatását. A folyamat kedd este 8 óráig tart, a két ház összevont ülését pedig szerdán 13 órára hívták össze. Ekkor szavazhatnak a Muresan kormány beiktatásáról. A meghallgatásokat ma Sebastian Burduza energiaügyi miniszterjelölt és Táncos Barna mezőgazdasági miniszterjelölt kezdi. Ötvös Koppány Bulcsú és Cseke Attila meghallgatására kedden kerül sor. A kormány beiktatásához legalább 233 parlamenti szavazatra van szükség, a Muresan kabinetnek azonban jelenleg nincs meg a szükséges többsége. Módosulnak az útdíjak október 1-től. A személyautóknál a díj ezentúl a jármű környezetvédelmi besorolásától is függ, így a régebbi, nagyobb kibocsátású autók után többet kell fizetni. Egy Euro 3-as vagy annál régebbi személygépkocsi egynapos úthasználati díja 18 lej 40 baniról 29 lejre, az éves díj pedig 262 lej 92 baniról 330 lejre emelkedik. A 3,5 tonnánál nagyobb megengedett ösztömegű tehergépkocsik ugyanakkor áttérnek a kilométer alapú tolró rendszerre. Jelzőlámpás irányítás nélkül marad a Fások utca és a Nikolai Bölcsészkú utca, valamint a Betlenfalvi út találkozásánál lévő útkereszteződés. A jelzőlámpa egy korábbi balesetben megsérült, és az önkormányzat a tapasztalatok alapján egyelőre nem helyezi vissza, mert így gördülékenyebb a forgalom. A Városháza szerint sem a Szombatfalvi, sem a Betlenfalvi jelzőlámpás kereszteződésben nem terveznek változtatást. A döntésben az is szerepet játszik, hogy a forgalom az eredeti tervekhez képest mindkét helyszínen megváltozott. Második helyen végzett a férfi asztali tenisz szuperligában Bukarestben lejátszott első fordulóban a székelyudvarhelyi asztali teniszklub. A György Szilárd, Sebastian Losó és Tamás Szabolcs alkotta csapat pénteken délután Sepsiszentgyörgyöt 3-2-re verte, másnap kikapott 3-1-re a Rapidtól, majd a bukaresti Dinamót is megverte 3-2-re. Tegnap zárult a torna, az udvarhelyiek Konstancától 3-1-re kikaptak. Strandbirkózó világbajnok lett Lőrinc Magor. A görögországi Katerini-ben a hétvégén megrendezett U20-as strandbirkózó világbajnokság döntőjében egy Európa-bajnok ukrán versenyzőt győzött le. Lőrinc Magor a 90 kg-os súlycsoportban versenyzett, 2024 után nyert ismét világbajnoki címet, akkor az U17-es korosztályban Európa és világbajnok lett. Ma délelőtt napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, felmelegedés várható, a széljárás gyenge lesz, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délelőtt és délben 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonként jára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külés beltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
2: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.
10: Sztár Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. A hét első napján itt vagyunk a Sztár délután második órájában, és ezt a hetet játékkal indítottuk a rádió Facebook oldalán. Már reggel Csaba közzétette a posztunkat, ami alapján láthatjátok, hogy mozizni tudunk, és mozizni lehet ma és holnap itt Székelyudvarhelyen. Hozom a programajánlókat ebben az órában, előtte viszont elmondanám, hogy milyen nyereményjáték van az oldalunkon, mert a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének az új filmjét fogja elhozni nekünk a Vándor mozi. Ezt fogják levetíteni, állítólag az évtized legszexibb vígjátékaként emlegetik, és ennek a filmnek a címe Félrelépni szabad. Ez egy magyar vígjáték. És már Magyarországon a mozikban vetítik, az egyik kollégám pedig mondta is, hogy látta Budapesten, és nagyon-nagyon jó, úgyhogy tessék elmenni hétfőn és kedden, még vannak jegyek ezekre a vetítésekre, viszont a mi játékunkban 5 darab páros belépőt nyerhettek, amit majd holnap ilyenkor fogok kisorsolni, és holnap esti 7:30-as vetítésre lesznek ezek a páros belépők. Az a témánk, hogy mi tetszik a legjobban a magyar filmekben. Erre várjuk a hozzászólásokat, a kommenteket a Sztár Rádió oldalán. Hamarosan el is mondom, hogy miket írtatok, mert kíváncsi vagyok, hogy igen, sokan szoktak magyar filmekre járni, de hogy mi tetszik a legjobban nektek a magyar filmekben. Nekem is nagyon-nagyon bejönnek ezek a filmek a színészek miatt, a hangulat miatt, a történések miatt, és kíváncsi vagyok, hogy az a 75 kommentelő az mit is írt. Itt van TNT legújabb felvétele, itt lesz Armin van Buuren, Lady Gaga is énekelni fog ebben az órában, TNT-től pedig a legújabb sláger, ez az Ugye itt alszol. Ugye.

Smoky felvétele 1:30 után 3 perccel. Hol van a játékunk? Hát a Star Rádió Facebook oldalán ma a hetet nyereményjátékkal indítottuk. Páros belépőket lehet nyerni egy fantasztikus vígjátékra, ami újdonságnak számít még Magyarországon is, nemhogy itt Székelyföldön, és még a romániai premier előtt a Vándor mozi Székelyudvarhelyre hozza ezt a filmet. Hétfőn és kedden, tehát ma este és holnap este lehet megtekinteni a Félrelépni szabad című vígjátékot. Az a témánk, az a kérdésünk, amire még mindig várjuk a hozzászólásokat, hogy mi tetszik a legjobban neked a magyar filmekben. Na nézzük, hogy mit írtatok, kíváncsi vagyok. Árpi írta, hogy a színészek. Bea írta, hogy izgalmas cselekmény szálon futnak. Kamilla írta, hogy hangulatosak. Kincső szerint jó a témaválasztás, jó színészi alakítás is van, és színvonalas munka. Jók a színészek, többen írták a színészeket, hogy nagyon szeretik a magyar színészeket. Anita írta, hogy szeretem, hogy nem a hollywoodi elérhetetlen színészek játszanak, nem hétköznapi látványosságokat, hanem többnyire esendő hétköznapi emberek mutatnak be a sajátos hangulat által. Ez pontosan így van. Gizella szerint fiatalos, humoros és jó rendezés, valamint szerepválasztás. Delinke szerint jók a humorok, és az is jó leső érzés, hogy a színészeket már látásból ismerjük. Arabella írta, hogy a jó történeteket és a humort szeretem a legjobban a magyar filmekben. Tünde írta, hogy gyakran a mindennapi életből merítenek, ezért könnyű velük azonosulni. Na ezzel én is egyetértek. Tehát maga a történettel, maga a hangulattal, ugye, könnyen tudunk mi is azonosulni. Alapból magyar film, jobban érted, és magyar színészek úgy Isten igazából adják önmagukat, szóval teljesen más, mint hogyha csak szinkron hang lenne. Én is ezért szeretem jobban a magyar filmeket, mert tudunk velük azonosulni. Cselekménydúsak írja Csilla, aztán az abszurd humort is írta valaki. Jók, nagyon-nagyon jók a magyar filmek, írták többen is, fiatalos, nagyon tehetségesek a színészek, szóval csupa pozitív hozzászólások vannak. Na, hát akkor lehet magyar filmet nézni ma és holnap.

A 90-es évek egyik legnagyobb slágere, a Dreams 1994-ből. Menjünk tovább, nem hagyjuk ezt a stílus, nem hagyjuk ezeket a ritmusokat. Előtte viszont emlékeztetlek akkor, hogy milyen mozizási lehetőség van itt Székelyudvarhelyen. Ma például 7:30-tól vannak még szabad helyek. A Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének az új filmje. Tehát ez egy más film, amelynek a címe az, hogy Félrelépni szabad. Egy új magyar vígjáték. És szeptember 28-án ma hétfőn 19:30-tól vetítik az Udvarhelyi Fiatal Fórum nagy termében, vagyis az UFF teremben a Kossuth Lajos utca 20 szám alatt. A délutáni helyjegyek már elfogytak, mert ha jól tudom, akkor 4:30-től vagy 5:00-től is van ma már vetítés. Röviden elmondanám, hogy miről szól a film, mert hogy ahhoz, hogy érdeklődésünket felkeltse, lehet, hogy jobb, ha tudjuk, hogy milyen vagány a története. A filmről azt írják, hogy mit tesz a szerelem, ha próbára teszik. És mit tesz az ember, ha a másik már megtette. Ki játszik kivel? Ez egy vígjáték, ahol mindenki valaki más ágyába kerülne, ha tudna. És hogy ki győzedelmeskedik a végén? Hát a film egy mű alapján készült, és a mai magyar átirata. Luca és Bálint kapcsolata stabilnak tűnik, ám egy könnyelmű kijelentés és egy baráti körben elindított játék váratlan események láncolatát indítja el. A két nap alatt kibontakozó történetben félreértések, kísértések és fondorlatok teszik próbára a szerelmet és a bizalmat. A cselekmény középpontjában egyébként Luca áll. Szerinte a hűség megkérdőjelezhetetlen. Egészen addig, amíg az ember maga nem kerül nehéz helyzetbe. Egy titkon vágyakozó ismerős úgy dönt, hogy próbára teszi ezt az elhatározást, és olyan helyzeteket teremt, amelyek könnyen félreérthetők. A szálak pedig egyre kuszábbá válnak, miközben új szereplők és váratlan fordulatok bonyolítják majd a történetét a filmnek. A könnyed, kacér humorral átszőtt vígjáték a vágy, a féltékenység és a bizalom kérdéseit vizsgálja, miközben végig fenntartja a feszültséget. Na, nagyon kíváncsi vagyok, ez egy nagyon jó történet. Ez napjainkban is ugye megmutatkozik, hogy ki mennyire hűséges, és hogy mennyire megkérdőjelezhetetlen a hűség és a szerelem. Holnap kiderül, ma vagy holnap, tehát ma este 7:30-kor, és holnap, szeptember 29-én kedden, este szintén 7:30-kor, vagy 17 órától is fogják vetíteni az UFF nagyteremben. A vándormozi.ro oldalán lehet jegyeket vásárolni, és a helyszínen csupán 50 darab jegy lesz rendelkezésre állítva, de ne arra bízzátok a véletlenre, hanem inkább vegyétek meg mi hamarabb a vándormozi oldalán a belépőket, és nyilván mi is sorsolunk 5 darab páros belépőt. A ritmus megy tovább, Groove House érkezik, és itt van a Hadadi 2001-ből.

0: like music.
1: Sztár reklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívd minket a 0745 098

Az egyik legfelkapottabb felvétel 2025-ből, hamarosan érkeznek a legfrissebb hírek. 5 perc múlva 2 óra gyors programajánló, még a Szépkorúak háza programjait is elmondanám gyorsan, hiszen az időseink gyönyörű szép programokon vehetnek részt, mégpedig már kedden is reggeli tornával indítják a napot 9-től, ahogyan ma is tették. Holnap 10-től szenyor örömtánc lesz, 12-től angolórát tartanak az időseknek, pontosabban a kezdőknek, és 12 órától, déli 12 órától pedig néptánc tanulásra kerül sor kedden. Szerdán reggeli torna, aztán énekeljünk együtt 3:45-től, 11-től pedig táncoljunk együtt program. Lesz zene, lesz ének, lesz tánc, lesz minden. Csütörtökön az idősek világnapja van, ugye, október 1-e, és akkor lesz egy ilyen idősek világnapi rendezvény, amelyre mindenkit szeretettel várnak 10 órától, és pénteken, október 2-án 10 órától pedig látogatás a könyvtárban címmel lesz a program, úgyhogy sem torna, sem tánc, sem ének nem lesz, hanem egy könyvtár látogatás, ez is remek. Úgyhogy egy csésze teja, egy jó beszélgetés, egy közösen eltöltött délelőtt, a Szépkorúak háza ezen a héten is várja a közösség tagjait, és szerintem jobbnál jobb programokat állítnak össze hétről hétre. Az idősek, a Szépkorúak nem unatkozhatnak Székelyudvarhelyen. Látogassatok ebbe a Szépkorúak házába, mert tényleg egy jó közösség van. Itt van a Golden Summer. Még egy pici nyár, még egy pici aranyár.

még vitámabb. Star Rádió 100.8.

0: Nem támogatja a Muresán kormány beiktatását a PSD. Tűzoltószert áradattak át Márifalván. Pályára lép a magyar és a román válogatott. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Nem támogatja az új kormány beiktatását a szociáldemokrata párt. A PSD országos politikai tanácsa ma délelőtt úgy döntött, hogy a párt nem támogatja Siegfried Muresán kormányának beiktatását. Soringrin Dánu pártelnök azt nyilatkozta, hogy mindössze 5 perccel a politikai tanács ülés előtt kapta készhez a kijelölt kormányfőtől a kormányprogramot. Szerinte a szociáldemokraták vezető testülete egyhangúlag hozta meg a döntést. A PSD törvényhozói jelen lesznek a miniszterjelöltek meghallgatásán a szakbizottságokban, valamint a szerdai plenáris ülésen is, amelyen a parlament a Muresán kabinet beiktatásáról szavaz. Új tűzoltószertárat adtak át Márifalván, a 10 éves forrás önkéntes tűzoltó egyesület új otthonát a 8. tűzoltó napon avatták fel szombaton. A közel 180 négyzetméteres készenléti központban 3 kocsibeállós garázs, ebédlő, raktárak tusoló és 3 pihenőszoba kapott helyet. A korszerű létesítmény építését az Országos Beruházási Társaság finanszírozta, a beruházás értéke csaknem 3,3 millió lej. Az egyesület a tűzoltónapon a Hargita megye tanácsa pályázatán nyert munkához szükséges új felszereléseket és eszközöket is átvette. A Szívi Világnapja alkalmából 14. alkalommal szervezte meg vasárnap a Szívek Sétánya programot a Székelyudvarhelyi Rotary Klub. A résztvevők a város szombatfalvi kijáratától a Szejkefürdőig és vissza közel 3 kilométert tettek meg, ezzel is a rendszeres mozgás fontosságára hívták fel a figyelmet. A kezdeményezéshez kortól függetlenül bárki csatlakozhatott. A Rotary Klub idén is meghirdette a Szívecskék a természetben című fotópályázatot, a beérkezett képek közül a 30 legjobbat a sétány mentén állították ki. Bajnoki találkozót játszik ma a férfi kézilabda csapata. A másodosztályos bajnokság B csoportjának harmadik fordulójában a CSU Suceava fiók csapatát fogadja a Palatka Barna és Kopacz István Csongor által felkészített VSK Székelyudvarhely. A mérkőzés 18 órától kezdődik a Városi Sportcsarnokban. Hazai pályán kapott ki a Vasas Femina a női labdarúgó Superliga alapszakaszának 7. fordulójában, a kolozsvári U-olimpiát fogadta. A Sétatéri stadionban lejátszott meccsen a vendégcsapat 2-0-ra győzött. Az FK Csíkszered a bajnok konstancai Fárul otthonában aratott bravúr győzelmet, a székelyföldi csapat 2-0-ás hazai vezetés után 3-2-re nyert és a táblázat második helyén áll. Folytatódik a labdarúgó nemzetek ligája, a péntek esti vereségek után pályára lép ma a magyar és a román válogatott is. Magyarország este 3:40-től Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára, Románia ugyanebben az időpontban Bukarestben zárt kapuk mögött fogadja Bosznia-Hercegovinát. Ma délután napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a széljárás gyenge marad, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
4: Jelen, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsafog.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

True Colors felvétele ebben az órában, a Sztár délután harmadik órájában. Igyekszem olyan dalokat bejátszani, amelyek toplistások is, amelyek most világszerte. Nagyon-nagyon ott vannak a toplisták élén. Például itt van David Guetta, Állok és Stick Figure felvétele, a Run Run River 2026-os alkotás, és nagyon-nagyon vagányra sikeredett szerintem, úgyhogy frissességeket, újdonságokat fogunk most hallgatni a következő percekben, közben pedig közlekedési információkat várok tőletek 0757 57-51-71 az SMS számunk. Ne felejtjétek, hogy már a Székelyudvarhely városa Facebook oldalán tegnap olvashattuk, hogy tájékoztattak bennünket, városlakókat, hogy ma szeptember 28-án a Műszaki Igazgatóság koordinálásával elkezdődik a második Rákóczi-Ferenc utca, Mallom utca körforgalom, illetve Csere utca körforgalom közti járda szakaszainak a javítása. Végre! Hála a Jóistennek! Halleluja! Végre lesz egy normális járda a második Rákóczi-Ferenc utcában is, mert hogy nagyon-nagyon durva volt ez a járda, és tényleg szégyen volt, amilyen járda volt itt a Rákóczin. Úgyhogy ma elkezdődnek a munkálatok, igazából a munkálat a gyalogos forgalmat érinti csak, és ez nem jár forgalomkorlátozással. És szintén ma kezdte el a kivitelező a Betlen negyedi postahivatal előtti útszakaszon az aszfaltozási munkálatokat, úgyhogy amennyiben minden az eltervezett ütem szerint halad ott, jövő héten ezt a részt már újra használatba veheti az autós forgalom, haladnak a munkálatok, csak ügyesen.

Sopron felé, hát akár ha arra fele utazunk is, Románián valamennyit át kell menjünk, el kell érjünk a magyar határig. És Romániában október 1-től pedig módosulnak az útdíjak. Ezt is meg lehetett tudni a mai nap folyamán, a régebbi autókért többet kell fizetni. Nézzük a részleteket, itt pontosan mi is történik. Valószínű már a híradóban hallhattátok, hogy jelenleg a személyi autók után egységes díjat kell fizetni, függetlenül attól, hogy az autó milyen euró besorolású. És az október 1-től hatályos jogszabály szerint azonban 4 kategóriát különböztetnek meg. Lesznek elektromos járművek, euró 6-os autók, euró 4-es és euró 5-ösök, valamint euró 3-as és annál régebbi járművek. Hát a jelenlegi árak euróban meghatározott díjak lejre átszámított értékei, ezért az összehasonlításnál az árfolyama változása is szerepet játszik majd. A jelenlegi díjak alapjául az év elejé 5,09 lejes euró árfolyam helyett szeptember végén már mintegy 5,27 lejes árfolyam szolgál, tehát most ennyi egy euró. Azt is írják, hogy a régebbi autók tulajdonosai fizetnek többet. Hát a változás az leginkább a régebbi, magasabb kibocsátású autók tulajdonosait érinti, kérem szépen. Egy euró 3-as vagy annál régebbi autó esetében az egynapos díj 18 lej 40 bani helyett 29 lejbe fog kerülni október 1-től. És a 30 napos matrica 49 lej 95 baniról 62 lejre drágul, az éves útadó pedig 262 lej 92 bani helyett 330 lej lesz. És ez azt jelenti, hogy 25,5%-os emelkedés jelent az éves díjnál 67 lej 8 bani, úgyhogy ez 25,5%-nak felel meg, mint drágulás. Ez mondom a régebbi és a magasabb kibocsátású autók tulajdonosaira érvényes, ezekre az autókra kell tudni, hogy ennyi lesz az áremelkedés. Az euró 4-es és euró 5-ös járművek éves matricája pedig 292 lej lesz, vagyis 29 lej 8 banival fog megnőni a jelenlegihez képest. Ez úgy körülbelül 11%-os drágulás. Ezzel szemben az euró 6-os autók éves díja 254 lejre csökken, az elektromos autóké pedig 228 lej lesz. Hát jelenleg ugye több, és 34 lej 92 két banival lesz kevesebb ez az összeg, úgyhogy azért is látszik, hogy szeretnék, ha minél több új autó lenne, ha minél több elektromos autó lenne, hogyha kevesebb régi autó járna az utakon. Valamilyen szinten érthető, viszont az nem érthető, hogy mindig minden csak drágul. Minden 1-én valamire számíthatunk, valami drágul. Most október 1-én az útdíjak fognak drágulni. És a másik fontos változás, hogy megszűnik a külön híd használati díj, például a Fetes-Csernávoda, illetve a Gyurgyény-Váduói Dunai átkelőknél. Ez azt jelenti, hogy a Konstancára vezető autópálya használóinak a Fetes-Csernávoda hídon való átkelésért októbertől már nem kell külön fizetniük. Na ez legalább már nagyon jó. És feltevődik a kérdés, hogy mi lesz azzal, aki már kifizetett útdíjat, aki már október 1 előtt megvásárolta. Hát azok azzal maradnak, tehát nem kell újat venniük csak azért, mert megváltozik az útdíjrendszer. A már kifizetett úthasználati díj az azon feltüntetett lejárati időig érvényes fog maradni. Hát ebből is gondolom, hogy akinek például október-novemberben fog lejárni, bizony-bizony azért a 30-40 lej különbségért már szeptember végén meg fogja vásárolni. És lesznek sorok valószínű az üzemanyag töltő állomásokon. Na, úgyhogy ez ezzel jár, október 1-től erre kell számítani, ez pontosan 3 nap múlva.

Hallgass a szívedre, énekelte a Rakszá, gyönyörű szép hétfő délutánunk van, 18 Celsius fokot mutatnak a hőmérők jelenleg Székelyudvarhelyen, sokkal jobb az idő, mint a múlt héten. Ezen a héten akár 20 fokunk is lehet. Szép napsütésben el is indult az egyetemi év a BBTN, több mint 16 ezer első éves, 2200 új magyar hallgató. Az összesítések szerint a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudomány Egyetemen a 2026-27-es egyetemi évben több mint 16 ezer első éves kezdi meg tanulmányait, ami növekedést jelent egyébként az előző egyetemi évhez képest, és a magyar tagozat közössége pedig közel 2200 új első éves hallgatóval bővül alap- és mesteri képzésen. Hát az egyetemi évnyitó rendezvények ma voltak Kolozsváron és mindenhol, ahol Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem van valamennyi városban. Hát a BBTN rektora azt hangsúlyozta, hogy az intézmény Kelet-Európa egyik legjelentősebb egyeteme maradt, ugyanakkor legösszetettebb multikulturalitás szempontjából. Markó Bálint, a magyar tagozatért felelős rektor helyettes azt emelte ki, hogy az eredmények árnyékában az egyetemnek egyszerre kell építően reagálnia a hiányosságokra és megőriznie a gondolati szabadságot az új, jövőbe mutató képzések elindításához. Az egyetemi idei nagy újdonság a podátria alapképzés, valamint az orvostudományi doktori képzés is. Én örülök, hogy ennyi fiatalnak népszerű a BBT-je, és az idei felvételi azt is mutatja, hogy kiemelkedő az érdeklődés a Bábes-Bolyai képzési programjai iránt, és sok sikert kívánunk minden egyetemistának. Valószínű Székelyudvarhelyről is utaztak Kolozsvárra elég sokan. Most visszaemlékszem az első egyetemi évemre Kolozsváron és a megnyitó rendezvényre. Az úgy valamilyen szinten különleges emlék maradt számomra, kincses városban kezdeni egy új szezont, egy új tanévet. Az egy picit másabb volt, mint itt ebben a kisvárosban Székelyudvarhelyen. Rengeteg élmény, rengeteg tapasztalat és újdonság vár az egyetemistákra Kolozsváron. Úgyhogy csupa-csupa jó dolog előtt állnak, és nagyon fantasztikus 3-4 évük lesz, azt merem garantálni, mert aki Kolozsváron egyetemista, annak mindig örök szívébe marad a kincses városunk. Hozok meg néhány információt egyébként ezzel az új tanévvel kapcsolatban, ami az egyetemistákat illeti. Előtte itt van Bogi és The Berry felvétele, aztán hamarosan a reklámok és a híradó is itt lesz.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.

0: Nem támogatja a Muresán kormány beiktatását a PSD. Tűzoltószertárat adtak át Márifalván. Pályára lép a magyar és a román válogatott. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Nem támogatja az új kormány beiktatását a Szociáldemokrata párt. A PSD országos politikai tanácsa ma délelőtt úgy döntött, hogy a párt nem támogatja a Siegfried Muresán kormányának beiktatását. Szorin Grindánu pártelnök azt nyilatkozta, hogy mindössze 5 perccel a politikai tanács ülés előtt kapta készhez a kijelölt kormányfőtől a kormányprogramot. Szerinte a Szociáldemokraták vezető testülete egyhangúlag hozta meg a döntést. A PSD törvényhozói jelen lesznek a miniszterjelöltek meghallgatásán a szakbizottságokban, valamint a szerdai plenáris ülésen is, amelyen a parlament a Muresán kabinet beiktatásáról szavaz. Új tűzoltószertárat adtak át Márifalván, a 10 éves forrás önkéntes tűzoltó egyesület új otthonát a 8. tűzoltó napon avatták fel szombaton. A közel 180 négyzetméteres készenléti központban 3 kocsibeállós, garázs, ebédlő, raktárak, tusoló és 3 pihenőszoba kapott helyet. A korszerű létesítmény építését az Országos Beruházási Társaság finanszírozta, a beruházás értéke csaknem 3,3 millió lej. Az egyesület a tűzoltó napon a Hargita megye tanácsa pályázatán nyert munkához szükséges új felszereléseket és eszközöket is átvette. A Szívi Világnapja alkalmából 14. alkalommal szervezte meg vasárnap a Szívek Sétánya programot a Székelyudvarhelyi Rotary Klub. A résztvevők a város szombatfalvi kijáratától a Szejkefürdőig és vissza közel 3 kilométert tettek meg, ezzel is a rendszeres mozgás fontosságára hívták fel a figyelmet. A kezdeményezéshez kortól függetlenül bárki csatlakozhatott. A Rotary Klub idén is meghirdette a Szívecskék a természetben című fotópályázatot, a beérkezett képek közül a 30 legjobbat a sétány mentén állították ki. Bajnoki találkozót játszik ma a férfi kézilabda csapat. A másodosztályos bajnokság B csoportjának harmadik fordulójában a CSEO Suceava fiók csapatát fogadja a Palatka Barna és Kopacz István Csongor által felkészített VSK Székelyudvarhely. A mérkőzés 18 órától kezdődik a Városi Sportcsarnokban. Hazai pályán kapott ki a Vasas Femina a női labdarúgó szuperliga alapszakaszának 7. fordulójában, a kolozsvári U-olimpiát fogadta. A sétatéri stadionban lejátszott meccsen a vendégcsapat 2-0-ra győzött. Az FK Csíkszered a bajnok konstancai Fárul otthonában aratott bravúr győzelmet, a székelyföldi csapat 2-0-ás hazai vezetés után 3-2-re nyert és a táblázat második helyén áll. Folytatódik a labdarúgó nemzetek ligája, a péntek esti vereségek után pályára lép ma a magyar és a román válogatott is. Magyarország este 3:40-től Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára, Románia ugyanebben az időpontban Bukarestben zárt kapuk mögött fogadja Bosznia-Hercegovinát. Ma délután napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a széljárás gyenge marad, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel! Csak érezze jól magát! Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: fejlesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsafont.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
8: Reklámot hallotta.
9: Sztárrádió a legnagyobb slágerek változatosan. Hétfőn szeptember 28-át írunk, és a Sztár délután 4. órájába léptünk át. Ebben a gyönyörű szép napsütéses hétfői napban mi mást észlelhetnénk, mint azt, hogy jó a kedvünk, és a hőmérő higanyszála elérte a 18 Celsius fokot. Habár reggel annyira nem volt nagy kedve szerintem senkinek a Csíki és a Gyergyói medencében, mert vasárnaphoz képest azért kiterjedtebb területen került fagypont alá a hajnali hőérték. Csíkszeredában képzeljétek, például mínusz 1,5 Celsius fok volt hétfőre virradóra, míg Gyergyóalfaluban mínusz 0,2-t regisztráltak. Úgyhogy a legalacsonyabb hőmérsékleti értéket mutató térkép szerint Csíkban volt a leghidegebb. Hát hol máshol, mint Csíkszeredában. Mínusz 1,5, még a 0,2-nél is hidegebb, ugye, ami Gyergyóalfaluban volt. Tél van Csíkszeredában, tél van, ha bár itt sem nagyon dicsekedhetünk a hajnali értékekkel. Amikor 3-4 fok van, akkor az már simán téli érték is lehet. Kézdivásárhelyen 1,9 Celsius fok volt a legalacsonyabb érték, 2,2 fokot regisztráltak Sepsiszentgyörgyön, 4,1 fokról indult a nap Székelyudvarhelyen, és 4,6 Celsius fok volt Marosvásárhelyen, mi még elég jó kategóriába tartozunk. De az előttünk álló napokban felmelegedés várható, viszont szeles időjárásra is bizony van kilátás, Erdély keleti medenceiben pedig változatlanul hűvösek lesznek az éjszakák, fel kell venni a nagy kabátot. A nagy mellényt, mondjuk Olaszországban biztos, hogy melegebb van. Itt van a Ciao Itali, Ciao Amore, Ricky Paveri felvétele. Őt követi Roy és Ádám, valamint Donna Summer és Animal Cannibals is itt lesz ebben az órában.

Mindenki azt akarja, Hannibal Cannibal szólt itt a Sztár délutánban. A Sztár Rádió oldalán megy a játék, pörög a nyeremény játékunk a Vándormozi jóvoltából. 5 darab páros belépőt sorsolok 24 óra múlva, ugyanis a félrelépni szabad magyar vígjátékot hozzák el. Az évtized legszexibb vígjátékaként emlegetik Magyarországon, már a mozikban megtekinthető. Október 2-án pedig lesz a romániai premierje is, viszont a premier előtt még itt Székelyudvarhelyen is meg lehet nézni. Ma este 7:30-tól, valamint holnap 5 órától és 7:30-tól vetítik az UFF nagyteremben a Kossuth Lajos utcában. Erre lehet majd jegyeket vásárolni a Vándormozi weboldalon. Vándormozi.ro, hogyha jól tudom. Igen. És az a kérdésünk, hogy mi tetszik a legjobban a magyar filmekben? Úgyhogy 85 hozzászólás érkezett erre a kérdésünkre, és nagyon sokan írták, hogy jók a színészek, jó a cselekmény, jó a humora, és jó a témaválasztás mindig a magyar filmekben, úgyhogy szeretitek a magyar filmeket, írjatok még, válaszoljatok még, hiszen van időtök, hogy a sorsolásra bekerüljetek. A Vándormozi jóvoltából pedig 5 darab páros belépőt fogok kisorsolni. Holnap ilyenkor csak, most 3:30 múlt. 1 perccel. Alex Wings érkezik Oscar Zingzel közösen.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
5: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztárrádió.
8: Sztárrádió a legnagyobb slágerek változatosan. Ezen a hétvégén, ami már lejárt, tehát a múlt hétvégén azért nagyban rekordokat döntögetett Székelyföld, ami a kürtős kalácsokat, lángosokat és a krumplikat, pityókákat illeti. Emlékeztek, még a múlt héten mondtam, hogy kürtős kalács illat, vásárforgatag, gyermekprogramok tölti be majd Sepsiszentgyörgy főterét, ugyanis 8. alkalommal rendezték meg a Kürtős Kalács Édes Ízek Fesztiválját, amelynek fő verseny számába 17 csapat mérte össze tudását. Vagyis az volt a kérdés, hogy ki készíti a legfinomabb kürtős kalácsot. Hát a fődíjat, vagyis a 2026-os év székelyföldi kürtős kalácsa címet a Szent Iván Labor falvi Simon család kürtős kalácsa érdemelte ki. 2008 óta működnek, mint vállalkozás, és a nagymama eredeti receptje alapján készítik a termékeket. Hát ők nem először szerepeltek sikeresen a fesztiválon, 2023-ban ugyanezt a címet megszerezték, ugyancsak 2024-ben pedig a sonkás, raklett sajtos sós változatukkal az év reform kürtős kalácsa versenyen diadalmaskodtak, és az idei fődíj mellé 720 kg liszt is társult, vagyis arany minősítés szerzett a Sepsiszentgyörgyi csapat nagy része, ezüst minősítést az ozsdolai, a csíkmenassági, a csíkszentmártoni csapat, valamint egy székelyudvarhelyi kürtősház csapata is győzedelmeskedett ezüst éremben, és bronz minősítést kaptak ketten, vagyis két csapat, illetve valamennyi résztvevő ajándékcsomagot is átvehetett. Úgyhogy a rekordot illetően pedig azt írják, hogy 20 méteres kürtős kalács volt. Hát ez óriási. Szó szerint, hogy óriási, mert tavaly 294-en ültek asztalhoz, hát idén ez a szám 600-ra gyarapodott, nem 294-en, hanem 600-an ültek asztalhoz. A nap egyik leglátványosabb gasztronómiai vállalkozásaként 20 méter hosszú kürtős kalács készült a csíkmenassági csapat jóvoltából. 20 méteres kürtős kalács. Azt nagyon sokan ehetnénk, és nagyon sokan el is fogyasztották. Látom a fényképeket, és rendesen megkívánom, hát 20 méteres kürtős kalácsot amúgy sem láttunk, szóval ez már rekordnak számít, mert tavaly nem sikerült 20 méteresre, akkor azt hiszem 18 vagy 19 méteres volt, na most pár méterrel meghosszabbították, és sikerült egy újabb rekordot felállítani, úgyhogy emellett elkészült Székelyföld legnagyobb lángosa is, és képzeljétek el, hogy erre a szejkei csapat vállalkozott, a végeredmény pedig 1 méter átmérőjű lett, tehát 1 méter átmérőjű lángost is készítettek Sepsiszentgyörgyön az elmúlt hétvégén. Ez közel 0,8 négyzetméteres felületet jelent, vagyis egy kisebb asztallapéhoz hasonlítható, kellett is találja bőven a növényi sütőzsíradékból. Úgyhogy nagy lángos, nagy kürtős kalács, itt aztán volt finomság, az biztos, Sepsiszentgyörgy főterén, jó lenne udvarhelyen is ilyen rekordokat felállítani, és akkor szerintem egy jó pár városlakó jól is lakna belőle. Aztán hamarosan hozok meg érdekességet, mi minden történt például a Szejkefürdőn és Szent Simonban, hiszen csíkszéki gazdanapok is voltak, ott pedig állítólag rekordot döntött egy krumpli kilogramja, de a részleteket csak a következő órában fogom elárulni. Addig is itt van Depeche Mode felvétele, hamarosan pedig érkeznek a 16 órás hírek.

0: Nem támogatja a Muresán kormány beiktatását a PSD. Tűzoltószert áradattak át Márifalván. Pályára lép a magyar és a román válogatott. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Nem támogatja az új kormány beiktatását a szociáldemokrata párt. A PSD országos politikai tanácsa ma délelőtt úgy döntött, hogy a párt nem támogatja a Siegfried Muresán kormányának beiktatását. Szorin Grindeanu pártelnök azt nyilatkozta, hogy mindössze 5 perccel a politikai tanács ülés előtt kapta készhez a kijelölt kormányfőtől a kormányprogramot. Szerinte a szociáldemokraták vezető testülete egyhangúlag hozta meg a döntést. A PSD törvényhozói jelen lesznek a miniszterjelöltek meghallgatásán a szakbizottságokban, valamint a szerdai plenáris ülésen is, amelyen a parlament a Muresán kabinet beiktatásáról szavaz. Új tűzoltószert áratadtak át Márifalván, a 10 éves forrás önkéntes tűzoltó egyesület új otthonát a 8. tűzoltó napon avatták fel szombaton. A közel 180 négyzetméteres készenléti központban 3 kocsibeállós, garázs, ebédlő, raktárak, tusoló és 3 pihenőszoba kapott helyet. A korszerű létesítmény építését az Országos Beruházási Társaság finanszírozta, a beruházás értéke csaknem 3,3 millió lej. Az egyesület a tűzoltónapon a Hargita megye tanácsa pályázatán nyert, munkához szükséges új felszereléseket és eszközöket is átvette. A Szívi Világnapja alkalmából 14. alkalommal szervezte meg vasárnap a Szívek Sétánya programot a Székelyudvarhelyi Rotary Klub. A résztvevők a város szombatfalvi kijáratától a Szejkefürdőig és vissza közel 3 kilométert tettek meg, ezzel is a rendszeres mozgás fontosságára hívták fel a figyelmet. A kezdeményezéshez kortól függetlenül bárki csatlakozhatott. A Rotary Klub idén is meghirdette a Szívecskék a természetben című fotópályázatot, a beérkezett képek közül a 30 legjobbat a sétány mentén állították ki. Bajnoki találkozót játszik ma a férfi kézilabda csapat. A másodosztályos bajnokság B csoportjának harmadik fordulójában a CSU Suceava fiók csapatát fogadja a Palatka Barna és Kopacz István Csongor által felkészített VSK Székelyudvarhely. A mérkőzés 18 órától kezdődik a Városi Sportcsarnokban. Hazai pályán kapott ki a Vasas Femina a női labdarúgó szuperliga alapszakaszának 7. fordulójában, a kolozsvári U-olimpiát fogadta. A sétatéri stadionban lejátszott meccsen a vendégcsapat 2-0-ra győzött. Az FK Csíkszered a bajnok konstancai Fárul otthonában aratott bravúr győzelmet, a székelyföldi csapat 2-0-ás hazai vezetés után 3-2-re nyert és a táblázat második helyén áll. Folytatódik a labdarúgó nemzetek ligája, a péntek esti vereségek után pályára lép ma a magyar és a román válogatott is. Magyarország este 3:40-től Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára, Románia ugyanebben az időpontban Bukarestben zárt kapuk mögött fogadja Bosznia-Hercegovinát. Ma délután napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a széljárás gyenge marad, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, gazságerek és jó hangulat.
3: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy másmit mond.
2: Ez a Sztár délután.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonként jára most mindössze 8,90-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztárrádió.
8: Sztárrádió. 4:50 pontban szeptember 28-a. Említettem nektek, hogy rengeteg eseményfesztivál volt az elmúlt hétvégén is. Rekordméretű lángos, rekordméretű kürtőskalács, 20 méteres kürtőskalács és 1 méteres átmérőjű lángos is készült Sepsiszentgyörgyön a főtéren, úgyhogy nagyon-nagyon finom lehetett az, kár, hogy nem tudtuk megkóstolni. Viszont van még egy rekord, mert több mint másfél kilós pityókát termesztettek Csíkszéken. Hát idén is a hagyományokhoz híven traktoros felvonulással kezdődött a Csíkszéki Gazdanapok rendezvény sorozata, és képzeljétek el, hogy több mint másfél kilogrammos krumpli termet Csíkszentsimonban egy gazda pityóka földjén, és ezzel fel is állította az idei csíki rekordot. Kettős ünnepet ünnepeltek, az idei termés nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy sok a pityóka Csíkszéken lehet vásárolni, ez most nem a reklám helye, hanem büszkék vagyunk arra, hogy a helyi gazdáink mennyi finomságot termelnek. Hát a gazdák olyan időszak kihívásaival kell szembenézzenek, amelyben az időjárás, az árak és a munkaerő helyzet is kiszámíthatatlanabbá vált. Meg egyébként az egész mindenségnek a kulcsa az összefogás, a helyi gazdaság megerősítéséhez, a helyben való feldolgozásra és értékesítésre, valamint a helyi termékek vásárlására is nagyobb hangsúlyt kell fektetni még. Voltak ünnepi beszédek, ezeket követően ugye traktorok vonultak fel, és egyenként minden gazdát a színpadra szólítottak, a munkájukat ismerték el, és emléklapot is kaptak a gazdák. A egész éves helytállást üdvözölve a szervezők hangsúlyozták, hogy nélkülük jó minőségű élelmiszer nem kerülhetne az asztalokra. Itt Erdélyben, itt Hargita megyében, Csíkszék, Udvarhelyszék, Háromszék. Az esemény kulturális és ügyességi programokkal folytatódott, ott is elég sok minden volt, aztán az idei rekord gumó pontosan 1,69 kg-ot nyomott, és a Csíkszentsimoni gazda termesztette. Tehát 1,69 kg-os pityóka. Nem tudom, láttatok-e akkor a krumplit, de megvan, sikerült, és megnőtt ekkorára. A gazdanapok jól sikerültek, és nem csak Sepsiszentgyörgyön volt nagy élmény, hanem Csíkszéken is, biza-biza. És hát itthon is, ugye, Udvarhelyszéken, Székelyudvarhelyen köztérnapok voltak, rengeteg panelbeszélgetés, ezeket a panelbeszélgetéseket is még hozom részletes infóként, mert visszatudjátok nézni elég sok helyen itt a Sztár Rádió Facebook oldalán, valamint a magyarfény.ro weboldalán. Egyenként most megnézzük, hogy milyen panelbeszélgetések voltak az elmúlt hétvégén, és akkor erről is beszélünk még a következő percekben. Scorpions felvétele érkezik, egy örökzöld dal 1996-ból.

A legnagyobb slágerek változatosan itt a Sztár délután utolsó perceiben. 19 fokot mérhetünk Udvarhelyen, és ilyen jó idő volt szinte a köztérnapokon is. Volt egy icipici zuhé.

Ott van Dávid Endre alpolgármester, Bálint Attila frakcióvezető, de ott volt például László Zsolt önkormányzati képviselő, Szakács Pál István polgármester, Tubák Nimród, ugye az orvos válaszol címmel van ez a videó, ő is önkormányzati képviselő, és Kakasi Norbert is ott van, a Székelyudvarhelyi RMDS ügyvezető elnöke. Na, úgyhogy ezek a beszélgetések is ott vannak, ezután pedig láthattuk olyat a magyarfilm.ro oldalon, hogy lelkiállapotunkról beszélgettek, mert hogy közösségünk lelkiállapotáról beszélgetett a Székelyudvarhelyi, igen, úgy írtuk, hogy közösségünk lelki állapotáról beszélgettek Ferkő Andor, Márton József és Újvárosi Katalin lelki pásztorok. A panel beszélgetés is teljes egészében visszanézhető. Ott voltak a papbácsik és a papnéni is, úgyhogy ha szeretnétek többet tudni, hogy milyen lehet a lelki állapotunk nekünk városlakóknak, akkor ezt nézzétek, hallgassátok vissza. Ugyanígy drogprevenciós előadást is tartottak, Ne szúrd a karriered címmel tartott drogprevenciós előadás Kalóz János pszichológus a köztérnapokon, ez is teljesen visszanézhető. Aztán a közélet volt a téma, Antal Orán szenátor úrral és Biró Barna Botond megyei elnökkel, Szász Csaba kollégám beszélgetett, a pódium beszélgetés teljes egészében visszanézhető a magyarfilm.ro weboldalon. Aztán a városvezetőkkel is volt egy panelbeszélgetés, ott volt Szakács Pál István és Dávid Endre, ők is részt vettek egy ilyen beszélgetésen. Aztán az egészséges táplálkozásról is volt egy előadás szombaton. Ott volt dr. Fazakas Júlia gasztroenterológus és Bot Rihán dietetikus. Ó, Ricsi, milyen rég volt közös műsorunk itt, ugye? Na de hát az előadásuk az érdekes, ha sikerült, és nagyon jó visszajelzéseket hallottam, úgyhogy ezeket is visszanézhetitek, megtekinthetitek, hallgathatjátok, miközben süttök, főztök, takarítotok, pihentek, vagy épp dolgoztok, vezettek, be lehet simán játszani újra ezeket a beszélgetéseket a köztérnapokról. Jó volt, a koncerteken is sokan voltak, úgyhogy egy eseménydús és élménydús hétvégét zártunk. Jó az érzés bennünk így a hét első napján. Itt van az Edda és az érzés.

Jót vigyél haza! Hát magyar változatban mi így szoktuk énekelni. Mindenki érjen haza szerencsésen. Ma délután is suli, ovi és munka után, hát forgalmasabbak az útszakaszok, az biztos, úgyhogy lassan és figyelmesen vezessetek. Na meg, a szarvasbőgés időszakát is éljük szeptember végén és egész októberben. Óvatosságra intenek a vadásztársulatok, hiszen több szarvas is kószálhat este fele és éjszaka. Balesetmentes közlekedés mindenkinek, legyen csoda az élet, akár az unisex dalában.

Last Frequencies 2014-es alkotása, már ez is 12 éves ez a dal, az egyetemista legelső évének a nagy slágere. Nem hagylak egyedül énekli Honeybeast és New Level Empire a következő percekben, de én most már benneteket egyedül hagylak, és a zenék társaságában legközelebb holnap lesz szár délután, kedden. Szeptember 29-én, addig is vigyázzatok magatokra. Kívánok egy szép, napos, kellemes délutánt továbbra is, és annál szebb estét. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok, a Sztár Rádió Facebook oldalán pedig ne feledjetek játszani. Sziasztok!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
6: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Nem támogatja a Muresán kormány beiktatását a PSD. Tűzoltó szertárat adtak át Mári falván. Pályára lép a magyar és a román válogatott. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Nem támogatja az új kormány beiktatását a Szociáldemokrata párt. A PSD országos politikai tanácsa ma délelőtt úgy döntött, hogy a párt nem támogatja Siegfried Muresán kormányának beiktatását. Szorin Grind Ánu pártelnök azt nyilatkozta, hogy mindössze 5 perccel a politikai tanács ülés előtt kapta készhez a kijelölt kormányfőtől a kormányprogramot. Szerinte a szociáldemokraták vezető testülete egyhangúlag hozta meg a döntést. A PSD törvényhozói jelen lesznek a miniszterjelöltek meghallgatásán a szakbizottságokban, valamint a szerdai plenáris ülésen is, amelyen a parlament a Muresán kabinet beiktatásáról szavaz. Új tűzoltószertárat adtak át Mári falván, a 10 éves forrás önkéntes tűzoltó egyesület új otthonát a 8. tűzoltó napon avatták fel szombaton. A közel 180 négyzetméteres készenléti központban 3 kocsibeállós garázs, ebédlő, raktárak, tusoló és 3 pihenőszoba kapott helyet. A korszerű létesítmény építését az Országos Beruházási Társaság finanszírozta, a beruházás értéke csaknem 3,3 millió lej. Az egyesület a tűzoltó napon a Hargita megye tanácsa pályázatán nyert munkához szükséges új felszereléseket és eszközöket is átvette. A Szív világnapja alkalmából 14. alkalommal szervezte meg vasárnap a Szívek sétánya programot a Székelyudvarhelyi Rotary Klub. A résztvevők a város szombatfalvi kijáratától a Szejkefürdőig és vissza közel 3 kilométert tettek meg, ezzel is a rendszeres mozgás fontosságára hívták fel a figyelmet. A kezdeményezéshez kortól függetlenül bárki csatlakozhatott. A Rotary Klub idén is meghirdette a Szívecskék a természetben című fotópályázatot, a beérkezett képek közül a 30 legjobbat a sétány mentén állították ki. Bajnoki találkozót játszik ma a férfi kézilabda csapata. A másodosztályos bajnokság B csoportjának harmadik fordulójában a CSU Suceava fiók csapatát fogadja a Palatka Barna és Kopac István Csongor által felkészített VSK Székelyudvarhely. A mérkőzés 18 órától kezdődik a Városi Sportcsarnokban. Hazai pályán kapott ki a Vasas Femina a női labdarúgó szuperliga alapszakaszának 7. fordulójában, a kolozsvári U-olimpiát fogadta. A sétatéri stadionban lejátszott meccsen a vendégcsapat 2-0-ra győzött. Az FK Csíkszereda a bajnok konstancai Fárul otthonában aratott bravúr győzelmet, a székelyföldi csapat 2-0-ás hazai vezetés után 3-2-re nyert és a táblázat második helyén áll. Folytatódik a labdarúgó nemzetek ligája, a péntek esti vereségek után pályára lép ma a magyar és a román válogatott is. Magyarország este 3:40-től Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára, Románia ugyanebben az időpontban Bukarestben zárt kapuk mögött fogadja Bosznia-Hercegovinát. Ma délután napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a széljárás gyenge marad, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: perc és megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: I like music. Sztárreklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcső.

0: egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehérnemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Szeptember az 523-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 523. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 523 hottok, 523 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 523 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a Hamm alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 523-ban.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: I like music. Star reklám.
1: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741770011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Pizza?
5: Ham.
4: Burger?
5: Ham.
4: Napi menü?
5: Ham.
4: Girosz?
5: Ham.
4: Éhes vagy?
5: Ham.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonként jára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Október 3-án valami igazán különleges programra vágysz, akkor irány Telekfalva, ahol ezen a napon őszi díszbe öltöznek a porták, előkerülnek a tökök, és estére fellobban a lámpások fénye. Lesz tökfaragás, főzőverseny, gyerekprogramok, kézműves vásár, rajzfilmvetítés, retrobut, és még egy virtuális séta is vár. A színpadon Berec András mesél, a budapesti Cimbali Band koncertezik, a nap végén pedig együtt gyújtjuk meg a töklámpásokat. A második Telekfalvi Tökfesztivál fővédnöke Kelemen Hunor, RMDS elnök, aki személyesen is ott lesz. Október 3-án szombaton Telekfalva lesz Székelyföld legtökösebb faluja. Ott a helyed!
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy Bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz! A megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

érzés nem hozzám tartozol. Egy fájdalmas búcsú, egy gyönyörű szép, az eltitkolt múlt, mint gyönyörű kép. A remény az, mi új útra hív.

0: Ne keress tovább! Fordulj a Székely Udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely Udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
2: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
6: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt, a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
7: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Pizza?
5: Ham.
4: Burger?
5: Ham.
4: Napi menü?
5: Ham.
4: Girosz?
5: Ham.
4: Éhes vagy?
5: Ham. Kattalj rá a kajára!
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.
10: Sztár Rádió.
11: Sztár Rádió.
12: Sztár Rádió.

0: like music. Star reklám.
1: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a Hamm alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaeledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletben, a régi Vápál épületében, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Betlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Ha október 3-án valami igazán különleges programra vágysz, akkor irány Telekfalva, ahol ezen a napon őszi díszbe öltöznek a porták, előkerülnek a tökök, és estére fellobban a lámpások fénye. Lesz tökfaragás, főzőverseny, gyerekprogramok, kézműves vásár, rajzfilmvetítés, retrobut, és még egy virtuális séta is vár. A színpadon Berec András mesél, a budapesti Cimbali Band koncertezik, a nap végén pedig együtt gyújtjuk meg a töklámpásokat. A második Telekfalvi Tökfesztivál fővédnöke Kelemen Hunor, RMDS elnök, aki személyesen is ott lesz. Október 3-án szombaton Telekfalva lesz Székelyföld legtökösebb faluja. Ott a helyed!
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést, ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért, legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.
0: Reklámot hallottak!
5: Star Rádió! Star Rádió! Star Rádió! Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
7: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
8: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
7: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor füvet is árul.
10: Közérdekű hirdetés következik.
11: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
10: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Ér.